A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

DJ, so listen.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: mesét. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Berobban a parlagfű szezon, nem lesznek kancellárok a szakképzésben, egyre kevesebb étterem működik, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. Átláthatóbbak és magasabb színvonalúak lesznek a közszolgáltatások, ezt ígérte Vitézy Dávid miniszter a parlamentben. Az országgyűlés megszavazta, hogy a közösségi közlekedés intézményi és működési reformja részeként létrejöjjön az országos közlekedés szervező, valamint az országos gördülő állomány kezelő társaság. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kialakítása, valamint a szolgáltatások összehangolása, utóbbi pedig beszerzi a járműveket uniós forrásból. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek. Jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-áig meghirdetik. Egyre kevesebb az étterem, számuk jelentősen csökkent 6 év alatt Magyarországon, az MBH Bank elemzése szerint. Tavaly alig 42 ezer vendéglátóhely működött itthon, ami 18%-os visszaesés a 2019. évi adatokhoz képest. A szakemberek szerint a Covid-járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, főként italüzletek, kávézók, valamint zenés-táncos szórakozóhelyek húzták le a rólót. Nem szeretünk tartozni, rekord alacsonyan van a magyarok kölcsönfelvételi szándéka, egy hazai kutatás szerint. A lakosság mostanra egyre óvatosabb, közel kétharmaduk nem folyamodott hitelért az elmúlt egy évben, ami mélypontnak számít az elmúlt 5 év adatai alapján. 2022-ben még a megkérdezettek több mint felének nem volt szüksége plusz pénzre. Túlnyomóan derült időnk van, legfeljebb kora este nyugat felől érkezhetnek felhők, csapadék nem lesz. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet, estére gyengül a légmozgás. Holnap folytatódik a száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, a Kisalföldön marad meg az élénk szél. Hajnalban 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 32-37 fok között alakulnak a maximumok. Pénteken már tart a hőségriadó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 29-e van, szerda, reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM, Pécsbook.
1: Óránként közlekedhetnek majd az Intercity járatok. 89 év után dobott ki a Duna egy hajót. Támogathatjuk a helyi körforgást. Korlátozták a komp közlekedést Mohácsnál, már július közepétől ideiglenes korlátozást vezettek be Mohácsnál a komp közlekedésnél. Az 5 tonnánál nagyobb ösztönmegű járműveket nem szállít a komp. Augusztusig tovább apadhat a Duna, ha nem érkezik nagyobb mennyiségű csapadék. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy a 2018-ban mért rekord is megdőlhet. Mohácsnál most 21 cm, de augusztus elejére az előrejelzések 16 cm-t jósolnak. Az országos vízjelző szolgálat előrejelzése szerint további apadás várható. Így a vízállás 32 cm-re csökkenhet Budapestnél, ami új negatív rekordot jelenthet a főváros esetében, és a mohácsi kompközlekedés akkor állhat helyre, ha emelkedik a vízszint. 5 milliárd forintból készítik elő a Pécs-Budapest vasúti fővonal fejlesztését. Pár napja mutatta be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amelyben a pécsi vasúti fővonal önálló fejlesztési projektként szerepel. A 2035-ig tartó vasútfejlesztési terv egyik alapeleme, hogy minden megyeszékhely versenyképes vonatközlekedést kapjon. A terv részeként megkezdődik a Pécs és Puszta-Szabolcs közötti vonal átfogó fejlesztésének előkészítése, amelyre 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A vonatfejlesztés következtében mások mellett óránként közlekedhetnek majd Intercity járatok Pécs és Budapest között. Fontos buszjáratok szűnnek meg a komlói vasútvonal újraindítása miatt. Augusztus 1-jével újraindul a vasúti személyszállítás Komlón. A vonal újranyitása azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Ráadásul több fontos buszjárat is megszűnik, az egykori Bányászváros és a Dombóvári Kórház között. A vasútvonal újranyitása augusztus 1-jén lesz, a menetrendet is már ismerjük. A vonatok a reggeli és esti időszakot leszámítva 2 órás ütemes menetrend szerint közlekednek Komló és Dombóvár között majd. A menetrend kialakításának fókuszában a csatlakozási kapcsolatok visszaépítése áll, így a MÁV megbízható csatlakozás biztosít Dombóváron, Budapest és Pécs között közlekedő Mecsek Intercity járathoz is. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult, miután egy pécsi gyermekotthon tetejéről lezuhant egy kislány. A pécsi rendőrkapitányság büntető eljárást indított, az intézmény pedig belső vizsgálat keretében próbálja kideríteni, mi is történt. Az egyik pécsi gyermekotthon tetejéről zuhant le július 11-én egy 14 éves lány. Ezt közölte a rendőrség és a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A lányt egy több mint 10 napig tartó engedély nélküli távollét után visszavitték a gyermekotthonba a rendőrség munkatársai. A lány mint később kiderült, az éjszakai elhelyezésére kialakított helyiséggel egy légtérben lévő konyha tetőablakának biztonsági láncait eltávolította, szökni szeretett volna, majd kimászott a tetőre. Idén visszatér Pécs legnagyobb nyitó bulija, jön a PTL Welcome Fest. A közönséget a Carson Coma, Dash, Jude Law, LL Junior, Kroger, Fiji, illetve George Junior is várja majd mások mellett. Szeptember 11-én és 12-én szervezik majd meg tehát a partit, amelyben köszöntik a pécsi egyetemre érkező fiatalokat. Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását szorgalmazza Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi osztályon történt bántalmazás kapcsán. A detoxikálóban többször is ájultra verte 4 ápoló az erősen ittas őket folyamatosan szidalmazó férfit. Kanizsai Péter, az intézmény sürgősségi osztályának vezetője, a felvételek után azonnal felajánlotta lemondását. 89 év után dobott ki a Duna egy hajót, ami mecseki szenet szállított, egészen pontosan a magyar Fultongőz hajó által vontatott szénszállító uszája került elő a Duna medréből, a Vukovár szeré megyei Valkuapátinál. A magyarok által is lakott falu felbojdult a roncs miatt, sokan utaznak most oda, hogy lássák a Duna gőzhajózási társaság 89 évvel temetett hajóját. Tavaly hirdette meg az Adj Bele Brancs nevű adománygyűjtő akcióját a Pécsi Közösségi Alapítvány. 6 hét leforgása alatt 12 kulturális projekt számára 18 millió forint gyűlt össze. Most pedig újabb előremutató kezdeményezések előtt nyílik meg a támogatási lehetőség. Az idei akciót a Támogasd a helyi körforgást felhívással indították el. Több megyében is végeznek szúnyoggyérítést a héten. Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében írtják a szúnyogokat. Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg egyes területein pedig biológiai lárvagyérítés is lesz, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Pécs egyes városrészein és két szomszédos településen az inváziós szúnyogfajok ellen lépnek fel. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat a Baranya megyei főügyészség egy pécsi férfi ellen. Több mint 60 sérülést okozva ölte meg volt élettársát a férfi januárban. Élettársak voltak, gyermekük is született, de a kapcsolatuk 2025-ben megromlott. A férfi gátlástalanul, embertelenül ölte meg élettársát. Jelenleg letartóztatásban van. Retro hétvégét tart a MÁV, a Balatonnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon augusztus első hétvégéjén. Az egyik legkülönlegesebb járat a Kaposvárról Komlóra, majd Komlóról Dombóvárra közlekedő Zobák Express lesz, a legendás 424-es gőzmozdonnyal, retro hangulatú bisztrókocsival. Szikora János rendezésében Csehov Sirály című komédiáját tűzi műsorra a Pécsi Nemzeti Színház 2027 márciusában. A műsorról korábban levett Orbán János Dénes által színpadra írt A Mester és a Margarita című előadás helyett. Orbán János Dénes személyt érintő közéleti események, azaz követő sajtóvízhang volt az ok, ami miatt megváltoztatják a programot. Megismerhetjük a mérgező gombákat. Megnézhetjük, hogy a környéken is növő, különösen mérgező gombák hogy néznek ki, miről ismerjük fel. Megnyitott a pécsi vásárcsarnok gomba vitrine, érdemesen látogatni oda. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenés színházi előadása ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézent egyébként különleges kapcsolat fűzi Fűr Anikóhoz. Jönnek a versek és a dalok Pécsett. Kortárs junior címmel tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást a gyerekeknek a Zsolnai negyedben. Az M21 galéria kiállítása a Vazareli 120 pécsi esemény sorozathoz kapcsolódva vonja be a fiatalokat, a műtárgyakon keresztül mutatják be a stílust. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berec Péter közlekedik, közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába. Folytassuk közlekedéssel. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, augusztus végéig sávlezárásra számíthatunk. Pécsett a Megye utcában augusztus 2-áig tartanak a közműfejlesztési munkák. A területet lezárták a közlekedők elől. Ivóvízhálózati karbantartási munkák miatt pedig lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető hajtót. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a nyárias idő, túlnyomóan derült napos időre számíthatunk. Délután kora este az Alpokban viszont csapadékgócok alakulhatnak ki. Ezek a felhők pedig nyugat felől bekúsznak az ország felé. Átmenetileg tehát megnövekedhet a fátyol felhőzet, csapadék viszont nem várható. Délután 30-35 fok lesz idehaza, Baranyában 33 fokra készülhetünk. Szendi Hajnit hallotta, találkozzunk holnap is, szép napot!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok a hét közepén. Július 29-e van, szerda, Márta Flóra napja. Isten éltessen minden ünnepeltet. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, a Black Eyed Peas, aztán a Bagosi Brothers Company, majd a Spice Girls jön, és jöhet a közlekedési info is, ha már is van. 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 210. napján, július 29. Szerda, a tigrisek világnapja. Az ünnep célja felhívni a figyelmet arra, hogy a tigris sajnos veszélyeztetett faj. Még ma is gyakori, hogy ezek a vadon élő példányok orvadászok áldozatául esnek, ami visszafordíthatatlan károkat okoz az állományukban. És hát nem feltétlenül ide kapcsolódik, de így ahogy ránézek erre a gyönyörű csíkos nagymacskára, eszembe jut a malái tigris is. Gyermekkorom egyik hát nagy slágere volt a Sandokan című sorozat. Sorozat volt vagy film? Aki tudja a pontos választ, akár ezt is megírhatja 0620 55 55 155. Azért bizonytalanodtam el, mert láttam moziban is, de szerintem mindkettő. Ha közlekedési hír van, azt is várom. Közben jön az Atomic Kitten és a The Tide is High a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapi még úgy elviselhetőbb nap volt, viszont ma már 29-35 fok között lesz a maximum, és nem látszik a vége. Holnap 32-37, pénteken 34-39. Ha minden igaz, a jövő hét közepén jön egy hidegfront, ami véget vet a forróságnak. Részletes időjárás jelentés a hírekben rögtön fél hét. Mindjárt Fábián Juli és Zubán Kör közöse szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: forgást. 5 milliárd forintból készítik elő a Pécs-Budapest vasúti fővonal fejlesztését. Pár napja mutatta be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amelyben a pécsi vasúti fővonal önálló fejlesztési projektként szerepel. A 2035-ig tartó vasútfejlesztési terv egyik alapeleme, hogy minden megyeszékhely versenyképes vonatközlekedést kapjon. A terv részeként megkezdődik a Pécs és Puszta-Szabolcs közötti vonal átfogó fejlesztésének előkészítése, amelyre 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A vonatfejlesztés következtében mások mellett óránként közlekedhetnek majd Intercity járatok Pécs és Budapest között. Tavaly hirdette meg az Adj Bele Brancs nevű adománygyűjtő akcióját a Pécsi Közösségi Alapítvány. 6 hét leforgása alatt 12 kulturális projekt számára 18 millió forint gyűlt össze. Most pedig újabb előremutató kezdeményezések előtt nyílik meg a támogatási lehetőség. Az idei akciót a Támogasd a helyi körforgást felhívással indították el. 89 év után dobott ki a Duna egy hajót, ami mecseki szenet szállított. Egészen pontosan a magyar Fulton-gőzhajó által vontatott szénszállító uszája került elő a Duna medréből, a Vukovár-Szerém megyei Valkuapáténál. A magyarok által is lakott falu felbojdult a roncs miatt, sokan utaznak most oda, hogy lássák a Duna Gőzhajózási Társaság 89 évvel temetett hajóját. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész színházi előadása ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézát egyébként különleges kapcsolat fűzi Fűr Anikóhoz. Jönnek a versek és a dalok Pécsett. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, augusztus végéig sávlezárásra számíthatunk. Pécsett a Megye utcában augusztus 2-áig tartanak a közműfejlesztési munkák. A területet lezárták a közlekedők elől. Ivóvízhálózati karbantartási munkák miatt pedig lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető hajtót. Folytatódik a nyárias idő, túlnyomóan derült napos időre számíthatunk. Délután kora este az Alpokban viszont csapadékgócok alakulhatnak ki. Ezek a felhők pedig nyugat felől bekúsznak az ország felé. Átmenetileg tehát megnövekedhet a fátyol felhőzet, csapadék viszont nem várható. Délután 30-35 fok lesz idehaza, Baranyában 33 fokra készülhetünk.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

Best FM, a legjobb zenék. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő is alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült, napos időnk lesz. 11-19 fok közötti a reggel, de az éjszakák is melegszenek, mint ahogy a nappalok is. Ma 29-35, holnap 32-37, pénteken már 34-39 fokos forróságra van kilátás. Jönnek közben a hűsítő slágerek. James Blunté is egy ilyen, nagyon kellemes, megnyugtató, picit meditatív. A címe pedig 1973 a Besten.

0: Bobby. We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: Jó reggelt kívánok július finisében, és kitartást az újabb hőkupolához, forrósághoz. A kánikuláról részletek a hírek végén az időjárás jelentésben mindjárt 7 óra, a következő órában pedig hozom többek között a Flip the Script slágerét. És jön az Edda klasszikusa is, Lotfi Begijéktől. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újraindul a vasúti személyszállítás Komlón. Szúnyoggyérítést végeznek a napokban. Emberölés miatt emeltek vádat. Szendi Hajni vagyok. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat a Baranya megyei főügyészség egy pécsi férfi ellen. Több mint 60 sérülést okozva ölte meg volt élettársát a férfi januárban. Élettársak voltak, gyermekük is született, de a kapcsolatuk 2025-ben megromlott. A férfi gátlástalanul, embertelenül ölte meg élettársát, jelenleg letartóztatásban van. Fontos buszjáratok szűnnek meg a komlói vasútvonal újraindítása miatt. Augusztus 1-jével újraindul a vasúti személyszállítás Komlón. A vonal újranyitása azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Ráadásul több fontos buszjárat is megszűnik az egykori Bányászváros és a Dombóvári Kórház között. A vasútvonal újranyitása augusztus 1-jén lesz, a menetrendet is már ismerjük. A vonatok a reggel és esti időszakot leszámítva 2 órás ütemes menetrend szerint közlekednek Komló és Dombóvár között majd. A menetrend kialakításának fókuszában a csatlakozási kapcsolatok visszaépítése áll, így a MÁV megbízható csatlakozás biztosít Dombóváron Budapest és Pécs között közlekedő Mecsek Intercity járathoz is. Több megyében is végeznek szúnyoggyérítést a héten. Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében írtják a szúnyogokat. Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg egyes területein pedig biológiai lárvagyérítés is lesz, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Pécs egyes városrészein és 2 szomszédos településen az inváziós szúnyogfajok ellen lépnek fel. Kortárs junior címmel tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást a gyerekeknek a Zsolnai negyedben. Az M21 galéria kiállítása a Vazareli 120 pécsi eseménysorozathoz kapcsolódva vonja be a fiatalokat. A műtárgyakon keresztül mutatják be a stílust.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávot és a Jegenyés utca északi kijáratát, és tehát ez Zsák utcává vált. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. Jó utat kívánok! Folytatódik a nyárias idő, túlnyomóan derült napos időre számíthatunk. Délután kora este az Alpokban viszont csapadékgócok alakulhatnak ki. Ezek a felhők pedig nyugat felől bekúsznak az ország felé. Átmenetileg tehát megnövekedhet a fátyol felhőzet, csapadék viszont nem várható. Délután 30-35 fok lesz idehaza, Baranyában 33 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
3: slágerei. Autókázzunk Nellyvel, legalábbis az amerikai rapper ezt kéri. Ride with me, jön az ausztrál Savage Garden, és énekel Pink is. Hello, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ha dugó, baleset van autókázás közben, várom a közlekedési infót 0620-55-55-155, ugyanitt a Mártákat, a Flórákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni.
0: Best FM,

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 210. napján, július 29-e van. Ma már az AI korát éljük, de 2015-ben ekkor jelent meg a Windows 10, illetve korábban többször is erre a napra esett a Hungaroring Magyar Nagydíj. 2012-ben és 2018-ban is vasárnap volt július 29-e, és mindkét versenyt Lewis Hamilton nyerte. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Pink folytatja a Stupid Girls-zel a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Rögtön 7:30, jó reggelt, hogy meddig tart a kánikulás, most még pontosan nem nagyon tudjuk megmondani. Ha minden igaz, a jövő hét közepéig biztosan forróság lesz. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán a Finn Bonfunk MC-sz folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat is indul. Retro hétvégét tart a MÁV. A Sirályt mutatják be a Pécsi Nemzeti Színházban. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult, miután egy pécsi gyermekotthon tetejéről lezuhant egy kislány. A pécsi rendőrkapitányság büntető eljárást indított, az intézmény pedig belső vizsgálat keretében próbálja kideríteni, mi is történt. Az egyik pécsi gyermekotthon tetejéről zuhant le július 11-én egy 14 éves lány. Ezt közölte a rendőrség és a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A lányt egy több mint 10 napig tartó engedély nélküli távollét után visszavitték a gyermekotthonba a rendőrség munkatársai. A lány, mint később kiderült, az éjszakai elhelyezésére kialakított helyiséggel egy légtérben lévő konyha tetőablakának biztonsági láncait eltávolította, szökni szeretett volna, majd kimászott a tetőre. Retro hétvégét tart a MÁV. A Balatonnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon augusztus első hétvégéjén. Az egyik legkülönlegesebb járat a Kaposvárról Komlóra, majd Komlóról Dombóvárra közlekedő Zobák Express lesz a legendás 424-es gőzmozdonnyal, retro hangulatú bisztrókocsival. Szikora János rendezésében Csehov Sirály című komédiáját tűzi műsorra a Pécsi Nemzeti Színház 2027 márciusában. A műsorról korábban levett Orbán János Dénes által színpadra írt A Mester és a Margarita című előadás helyett. Orbán János Dénes személyt érintő közéleti események, azaz követő sajtóvízhang volt az ok, ami miatt megváltoztatják a programot. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre Kern András és Nyári Krisztián. Életre keltik majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berec Péter közlekedik. Közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Augusztus 11-től 14-ig karbantartási munkákat végeznek majd Pécset a Basamalom utcai vasúti hídnál. A munkák miatt az útátjárót minden nap reggel 8-tól délután 14:30-ig teljes szélességében lezárják. Jó utat! Folytatódik a nyárias idő, túlnyomóan derült napos időre számíthatunk. Délután, kora este az Alpokban viszont csapadékgócok alakulhatnak ki. Ezek a felhők pedig nyugat felől bekúsznak az ország felé. Átmenetileg tehát megnövekedhet a fátyol felhőzet, csapadék viszont nem várható. Délután 30-35 fok lesz idehaza, Baranyában 33 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Július 29-én szerdán. Sok boldogságot a névnapos Flóráknak, Mártáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 72 éve ezen a napon jelent meg először a Gyűrűk ura. Ma 45 éve kötött házasságot Károly herceg, a mai Károly király és Lady Diana. Ma ünnepli 45. születésnapját Fernando Alonso spanyol autóversenyző, kétszeres Forma 1-es világbajnok. ...1994-ben ezen a napon Amerikában bemutatták a Jim Carrey főszereplésével készült a Mask című vígjátékot, amely az Ace Ventura állati nyomozó után már a komikus második kasszasikere volt a 94-es év során. A sort a 73-as születésű Vénia Morris zárja, ő a Boyz II Men énekegyüttes tagja. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Csak idézőjelben a szokásos M1-es felújítás. Ezen kívül nincs baleset, és nem tudok dugóról sem. Ha valaki máshogy látja, írja meg 0620 55 55 155, rögtön 8 óra. Jó reggelt kívánok! A következő órában biztosan itt lesz Rúzsa Magdi. És a Dario G is. A friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Száguldó csillag, csak lenne.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Korlátozták a komp közlekedést Mohácsnál. Idén is visszatér Pécs legnagyobb egyetemi nyitóbulija. Újra itt a kánikula. Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását szorgalmazza Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi osztályon történt bántalmazás kapcsán. A detoxikálóban többször is ájultra verte 4 ápoló az erősen ittas őket folyamatosan szidalmazó férfit. Kanizsai Péter az intézmény sürgősségi osztályának vezetője a felvételek után azonnal felajánlotta lemondását. Korlátozták a komp közlekedést Mohácsnál, már július közepétől ideiglenes korlátozást vezettek be Mohácsnál a komp közlekedésnél. Az 5 tonnánál nagyobb ösztömegű járműveket nem szállít a komp. Augusztusig tovább apadhat a Duna, ha nem érkezik nagyobb mennyiségű csapadék. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy a 2018-ban mért rekord is megdőlhet. Mohácsnál most 21 cm, de augusztus elejére az előrejelzések 16 cm-t jósolnak. Az országos vízjelző szolgálat előrejelzése szerint további apadás várható. Így a vízállás 32 cm-re csökkenhet Budapestnél, ami új negatív rekordot jelenthet a főváros esetében, és a mohácsi kompközlekedés akkor állhat helyre, ha emelkedik a vízszint. Megismerhetjük a mérgező gombákat. Megnézhetjük, hogy a környéken is növő, különösen mérgező gombák hogy néznek ki, miről ismerjük fel. Megnyitott a pécsi vásárcsarnok gomba vitrine, érdemesen látogatni oda. Idén visszatér Pécs legnagyobb nyitó bulija, jön a PTL Welcome Fest. A közönséget a Carson Coma, Dash, Jude Law, LL Junior, Kroger, Fiji, illetve George Junior is várja majd mások mellett. Szeptember 11-én és 12-én szervezik majd meg tehát a partit, amelyben köszöntik a pécsi egyetemre érkező fiatalokat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávot, és a Jegenyés utca északi kijáratát is, tehát ez Zsák utcává vált. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. Jó utat kívánok! Folytatódik a nyárias idő, túlnyomóan derült napos időre számíthatunk. Délután kora este az Alpokban viszont csapadékgócok alakulhatnak ki. Ezek a felhők pedig nyugat felől bekúsznak az ország felé. Átmenetileg tehát megnövekedhet a fátyol felhőzet, csapadék viszont nem várható. Délután 30-35 fok lesz idehaza, Baranyában 33 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Úgy tűnik, nem tagadhatom, néhány nap nem az én napom, sokkal jobb nekem éjszaka, azt gondolom. Valami ilyesmi, magyarra fordítva az At Night szövege. Jön a Shakedown dala, amely az éjszakai életet, a bulizást népszerűsíti, de így a kánikula elején valóban jobb lehet éjszaka, aztán már az éjszakák is egyre elviselhetetlenebbek lesznek a forróságban. Kitartást kívánok hozzá, ha pedig dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 100 55. Jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Szó szerint tombol a nyár, na és itt a fesztivál szezon is. Veszprém megyében a Balaton felvidéken tart a hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcson és Vigánt Petenden nagyobb gyalogos és autós forgalomra tessék készülni. Jó utat óvatosan! Ha van közlekedési hír, várom én is 0620-55-55-155. A Rizzle Kicks folytatja a szerda reggelt.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Újból itt a hőség, a forróság. Holnap éjféltől harmadfokú hőségriasztás lép életbe. És itt az újabb hírösszefoglaló ideje is. Rögtön 8:30, jó reggelt. A hírek végén részletes időjárás jelentés. Aztán Brandy & Monica folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Óránként közlekedhetnek majd az Intercity ilyen ratok. 89 év után dobott ki a Duna egy hajót. Támogathatjuk a helyi körforgást. 5 milliárd forintból készítik elő a Pécs-Budapest vasúti fővonal fejlesztését. Pár napja mutatta be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amelyben a pécsi vasúti fővonal önálló fejlesztési projektként szerepel. A 2035-ig tartó vasútfejlesztési terv egyik alapeleme, hogy minden megyeszékhely versenyképes vonatközlekedést kapjon. A terv részeként megkezdődik a Pécs és Puszta-Szabolcs közötti vonal átfogó fejlesztésének előkészítése, amelyre 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A vonatfejlesztés következtében mások mellett óránként közlekedhetnek majd Intercity járatok Pécs és Budapest között. Tavaly hirdette meg az Adj Bele Brancs nevű adománygyűjtő akcióját a Pécsi Közösségi Alapítvány. 6 hét leforgása alatt 12 kulturális projekt számára 18 millió forint gyűlt össze. Most pedig újabb előremutató kezdeményezések előtt nyílik meg a támogatási lehetőség. Az idei akciót a Támogasd a helyi körforgást felhívással indították el. 89 év után dobott ki a Duna egy hajót, ami mecseki szenet szállított. Egészen pontosan a magyar Fulton-gőzhajó által vontatott szénszállító uszája került elő a Duna medréből, a Vukovár-Szerém megyei Valkuapáténál. A magyarok által is lakott falu felbojdult a roncs miatt, sokan utaznak most oda, hogy lássák a Duna gőzhajózási társaság 89 évvel temetett hajóját. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész színházi előadása ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézent egyébként különleges

0: A 6 fokra csökken a levegő hőmérséklete Baranyában, tiszta lesz fölöttünk az égbolt, csodálhatjuk majd a csillagos eget. Holnap 18 fokra ébredünk, délután 34-36 fok valószínű. Derült égbolt mellett egy felhő sem lesz az égen, mérsékelt lesz a szél, folytatódik tehát a nyár, visszatér a kánikula következő időszakban.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know. You look kind of familiar.
3: Yeah, you do too.
2: But I just wanted to know.

Best FM, a legjobb zenék. Jön a forróság, közeleg a hétvége is, de már most nagy a dugó az M7-esen a Balaton irányába. Martonvásár előtt 5-6 kilométeren torlódik a pálya. Ha valaki tudja az okát, írja meg 0620 55 55 155. A Nightcrawlers dala is itt van. Push the feeling on a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Tündítől jött a megfejtés az M7-es dugóra. A Martonvásárnál a Balaton felé fákat vágnak ki, ezért egy sávot lezártak, 5-6 kilométeres a torlódás. Köszönjük, Tündi, jó utat neked, kitartást! Ha pedig további közlekedési info van, jöhet a 0620-55-55-155-re, és jön a Love Generation is, Bob Sinclair slágere majd 9 után. És hozom a halott pénzt is. Még egyszer hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Szervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak! A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Újraindul a vasúti személyszállítás Komlón. Szúnyoggyérítést végeznek a napokban. Emberölés miatt emeltek vádat. Szendi Hajni vagyok. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat a Baranya megyei főügyészség egy pécsi férfi ellen. Több mint 60 sérülést okozva ölte meg volt élettársát a férfi januárban. Élettársak voltak, gyermekük is született, de a kapcsolatuk 2025-ben megromlott. A férfi gátlástalanul, embertelenül ölte meg élettársát, jelenleg letartóztatásban van. Fontos buszjáratok szűnnek meg a komlói vasútvonal újraindítása miatt. Augusztus 1-jével újraindul a vasúti személyszállítás Komlón. A vonal újranyitása azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Ráadásul több fontos buszjárat is megszűnik, az egykori Bányászváros és a Dombóvári Kórház között. A vasútvonal újranyitása augusztus 1-jén lesz, a menetrendet is már ismerjük. A vonatok a reggeli és esti időszakot leszámítva 2 órás ütemes menetrend szerint közlekednek Komló és Dombóvár között majd. A menetrend kialakításának fókuszában a csatlakozási kapcsolatok visszaépítése áll, így a MÁV megbízható csatlakozás biztosít Dombóváron Budapest és Pécs között közlekedő Mecsek Intercity járathoz is. Több megyében is végeznek szúnyoggyérítést a héten. Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében írtják a szúnyogokat. Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg egyes területein pedig biológiai lárvagyérítés is lesz, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Pécs egyes városrészein és 2 szomszédos településen az inváziós szúnyogfajok ellen lépnek fel. Kortárs junior címmel tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást a gyerekeknek a Zsolnai negyedben. Az M21 galéria kiállítása a Vazareli 120 pécsi eseménysorozathoz kapcsolódva vonja be a fiatalokat. A műtárgyakon keresztül mutatják be a stílust. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, augusztus végéig sávlezárásra számíthatunk. Pécsett a Megye utcában augusztus 2-áig tartanak a közműfejlesztési munkák. A területet lezárták a közlekedők elől. Ivóvízhálózati karbantartási munkák miatt pedig lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető hajtót. A délutáni 33 fokról este 26 fokra csökken a levegő hőmérséklete Baranyában. Tiszta lesz fölöttünk az égbolt, csodálhatjuk majd a csillagos eget. Holnap 18 fokra ébredünk, délután 34-36 fok valószínű. Derült égbolt mellett egy felhő sem lesz az égen, mérsékelt lesz a szél, folytatódik tehát a nyár, visszatér a kánikula a következő időszakban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hűsítő üzemmódba kapcsolunk a French Affair-rel, My Heart Goes Boom, jön a Backstreet Boys és a We've Got It Going On, Alternatia Free-vel, Fatboy Slim, elsőként pedig Mary J. Blige, Family Affair, 5 perccel múlt 9, hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 1997. március 31-e pontos dátum, amikor Altranati, az amerikai énekesnő, producer, Free című most érkező dala megjelent, a neves Billboard magazin pedig a 100 legjobb dance dal listáján az 50. pozícióba sorolta a felvételt.

Best FM a legjobb zenék. Két helyen is 5-6 kilométeres torlódás alakult ki. Az egyik ilyen az M0-as az M1-es felé Vecséstől, illetve az M5 Budapest felé Kakucs előtt. Jó utat!

dugó baleset van, a közlekedési infót hívható SMS Viber számunkra várom, 0620 55 55 155. A Hands-on, előtte még a New Level Empire és Wolf Kati, most pedig a French Affair jön, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Brutális hőség vár ránk a következő egy hétben. Részletes időjárás jelentés a hírek végén rögtön 10 óra. Jó reggelt, itt a vége a szerda reggelnek, de délelőtt is szólnak a legjobb zenék, például a Compact Discótól. És valóban ma még úgy tűnhet, hogy minden rendben, bár már ma is 35 fokig emelkedhet a maximum, de ez egyre csak fokozódik, úgyhogy üldögéljünk együtt egy hűs, vízesés tövében. Jön a TLC is a Waterfalls-zal, de csak a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
1: Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat is indul. Retro hétvégét tart a MÁV. A Sirályt mutatják be a Pécsi Nemzeti Színházban. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult, miután egy pécsi gyermekotthon tetejéről lezuhant egy kislány. A pécsi rendőrkapitányság büntető eljárást indított, az intézmény pedig belső vizsgálat keretében próbálja kideríteni, mi is történt. Az egyik pécsi gyermekotthon tetejéről zuhant le július 11-én egy 14 éves lány. Ezt közölte a rendőrség és a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A lányt egy több mint 10 napig tartó engedély nélküli távollét után visszavitték a gyermekotthonba a rendőrség munkatársai. A lány, mint később kiderült, az éjszakai elhelyezésére kialakított helyiséggel egy légtérben lévő konyha tetőablakának biztonsági láncait eltávolította, szökni szeretett volna, majd kimászott a tetőre. Retro hétvégét tart a MÁV. A Balatonnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon augusztus első hétvégéjén. Az egyik legkülönlegesebb járat a Kaposvárról Komlóra, majd Komlóról Dombóvárra közlekedő Zobák Express lesz a legendás 424-es gőzmozdonnyal, retro hangulatú bisztrókocsival. Szikora János rendezésében Csehov Sirály című komédiáját tűzi műsorra a Pécsi Nemzeti Színház 2027 márciusában. A műsorról korábban levett Orbán János Dénes által színpadra írt A Mester és a Margarita című előadás helyett. Orbán János Dénes személyt érintő közéleti események, azaz követő sajtóvízhang volt az ok, ami miatt megváltoztatják a programot. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre Kern András és Nyári Krisztián. Életre keltik majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berec Péter közlekedik. Közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávot, és a Jegenyés utca északi kijáratát is, tehát ez Zsák utcává vált. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. Jó utat kívánok! A délutáni 33 fokról este 26 fokra csökken a levegő hőmérséklete Baranyában. Tiszta lesz fölöttünk az égbolt, csodálhatjuk majd a csillagos eget. Holnap 18 fokra ébredünk, délután 34-36 fok valószínű. Derült égbolt mellett egy felhő sem lesz az égen, mérsékelt lesz a szél, folytatódik tehát a nyár, visszatér a kánikula következő időszakban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 5 perccel 10 után a The Wantedhoz csatlakozom. Glad You Came, örülök, hogy jöttél, és annak is, hogy együtt töltjük a szerda délelőttöt, munkahelyen, útközben, vagy a vízparton. Amit biztosan ígérhetek, hűsítő slágerek, például a Mojo-tól, Manu Chao-tól vagy Tupac-től, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék a Bongo Bongo-val, a francia-spanyol Manu Chao debütáló albumának 98-as slágerével hangolódunk a forróságra, na és egy kis behűtött jéggel. Mama was queen of the Mambo, papa was king of the Congo, deep

0: Best FM, a legjobb zenék az M0-áson, az M1-es felé Vecsés magasságában. A külső szalagkorlát javítása miatt lezártak egy sávot, a torlódás 7-8 km per pillanat. Erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es Budapest felé Biatorbágy és Tatabánya között a külső sávon. Személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani, és dolgoznak az M5-ösön is Budapest felé Újhartyánnál, kátyúznak a külső sávon, ott 3-4 km a dugó. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
3: Anubisztró Pincset a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és leviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Anubisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért. Hideg gyümölcsleves mentásan. Az A-menü sertésoldalas hagymás tört burgonyával és lila káposztával. A B-menü zöldséges tortilla. A C-menü zöldséges fűszeres csirkecsíkok kukoricás rizssel. A Paleo menü 3290 forintért. Kókusztejes táj csirkeleves, békönbesült csirkecomfilé hagymás tört batátával. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat kolbászos burgonyaleves, az A menü pulykamell narancsos barnasörös szószban burgonyapürével, a B menü tonhalsaláta francia öntettel, pirított magvakkal. És végül a vegán menü 3290 forintért, magyaros gombaleves, vegán túrógombóc barackos öntettel.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.

Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 11 óra jönnek a friss hírek, a végén időjárás jelentés, Hőkupola Edition. 11 után pedig zenél nekünk többek között a Jamiroquai. És jön a Kelemen kabátban is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en. Minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
3: A Rumbisztró Pincset a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, hideg gyümölcsleves mentásan. Az A-menü sertésoldalas, hagymástört burgonyával és lilakáposztával. A B-menü zöldséges tortilla, a C-menü zöldséges fűszeres csirkecsíkok kukoricás rizssel. A Paleo menü 3290 forintért, kókusztejes táj csirkeleves, békönbesült csirkecomfilé, hagymástört batátával. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat kolbászos burgonyaleves, az A menü pulykamell narancsos barnasörös szószban burgonyapürével, a B menü tonhalsaláta francia öntettel, pirított magvakkal. És végül a vegán menü 3290 forintért, magyaros gombaleves, vegán túrógombóc barackos öntettel.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Rendkívüli riadó készültség lépett életbe az aszály miatt. A táplálkozás is segíthet a hőségben. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az aszály miatt. Gajdos László közösségi oldalán arról beszélt, hogy az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. 84 vízhiány kezelési körzetből 66-ban a hármas határérték felett van az aszályindex, ezért a legmagasabb fokozatú készültség lépett életbe. Ezáltal a vízügy hatékonyabban és gyorsabban tud beavatkozni szükség esetén. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
5: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
4: Kisebb földrengés volt hajnalban Szarajevóban és környékén. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott. Egy napilap jelentése szerint a közösségi oldalakon arról számoltak be az emberek, hogy felébredtek a rengésre 4 után. Az epicentrum a boszniai fővárostól keletre volt. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett hír. Földmozgást és mikrorezgéseket észleltek Parajd térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyen az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. A hírek végén már is mondom a részleteket az időjárásról. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kegyetlen nyár, zenében is jön az Aesop Bass és a Cruel Summer, és csodálatos a címe az Aerosmith dalának, Amazing. A megoldás az a szerre pedig Justin Timberlake a Cry Me a River-rel. Hát jó lenne, ha sírna egy kis Dunát, Balatont, Velencei tavat. 4 perc elmúlt 11, hello! Jó munkát, jó utat, jó pihenést! Max Levente vagyok.
0: Best FM!

0: Best of a legjobb zenék 1993-ban folytatjuk. Akkor jelent meg az Aerosmith Get a Grip című albummal rajta olyan slágerekkel, mint a Crying, a Crazy vagy a most érkező Amazing. A dal az énekes Steven Tyler korábbi súlyos drog és alkohol függőségéről, az abból való felépülésről, a tiszta életről és a második esélyről szól.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M7 Balaton felé Martonvásárnál fakivágás miatt lezárták a külső sávot, a pálya most is torlódik pár kilométeren. Dolgoznak az M5-ösön és Budapest felé Újhartyán térségében kátyúzás miatt a külső sávot lezárták, ott is 4-5 kilométer a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad. 10 év.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül dél indul a Best délután kivételesen Horival, Majoros Ritának jó pihenést kívánunk, Hori pedig Naughty Boy La La La című dalával indítja a playlistet. Találkozzunk holnap reggel 6 óra 10-kor, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Szervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Celeszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Celeszepti Hóra látogató központban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Rendkívüli riadó készültség lépett életbe az aszály miatt. Lassan itt a parlagfű pollen szezon. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az aszály miatt. Gajdos László közösségi oldalán arról beszélt, hogy az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. 84 vízhiány kezelési körzetből 66-ban a hármas határérték felett van az aszályindex, ezért a legmagasabb fokozatú készültség lépett életbe. Ezáltal a vízügy hatékonyabban és gyorsabban tud beavatkozni szükség esetén. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke.
6: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
5: Kisebb földrengés volt hajnalban Szarajevóban és környékén. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott. Egy napilap jelentése szerint a közösségi oldalakon arról számoltak be az emberek, hogy felébredtek a rengésre 4 után. Az epicentrum a boszniai fővárostól keletre volt. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett hír. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori elmúlt dél, Majoros Rita szabadságon, úgyhogy megpróbálok helyette egy kis jókedvet teremteni a legjobb zenékkel, így szerdán a munka mellé. Itt lesz velem DJ Antoine és a Welcome to Saint-Tropez, a kezdés pedig Naughty Boy, ez a lá-lá-lá. Rádiózzunk együtt, óvatosan az utakon, hogyha info lenne, dobja valaki.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: zenék, a legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Blalha Louisiana és a Nemereszt. Szép napot mindenkinek! Július 29-e van szerda, az utolsókat rúgjuk a júliusból, de a melegből még ki fog nekünk járni, ugyanis a holnapi naptól hőségriasztás lép életbe, visszatér a kánikula, és rá is pillantok a telefonomra, hogy mit jelent ez hőmérsékletben. Hát holnapra 35-öt mond, aztán péntektől egészen hétfőig 36 fok lesz, és kedden meg szerdán a jövő héten 37 fokot ír most az előrejelzés. Azért ez nem kis dolog, olyan meleg van, mint a Vadnyugaton nagyjából. Érezzük is úgy magunkat a folytatásban, most így az ebédidő mellé hozom Will Smith-t, és ez a Wide Wide West most itt a Best-en.

Best of M a legjobb zenék, ez volt a Let's Talk About Sex a Salt and Pepa-tól. Kicsit nézünk körül az ország útjain, hát továbbra is az autópályáinkon munkálatok és terelések nehezítik a haladást. Az M1-es autópályán megszokhattuk, hogy Budapest felé vezető oldalon Komárom és Biatorbágy között, ez így van. Aztán az M3-as autópályán szintén Budapest felé vezető oldalon Bak térségében van egy fix terelés, a 40-es kilométernél 5 km hosszan torlódik a kocsisor. Az M5-ös autópályán kettő is van, mind a kettő Budapest felé, az egyik Újhartyán térségében a 41-es kilométernél, itt egy 3 kilométeres torlódás van, mert kátyúzzák az utat, aztán a másik pedig Kecskemét elkerülő szakaszán van, a 95-ös kilométernél a leállósávon halad a forgalom, a torlódás itt is több mint 3 kilométeres, aztán az M7-es autópályán is van, Letenye felé vezető oldalon Martonvásár térségében egy fakivágás, a 31-es kilométernél torlódás alakult ki, ami meghaladja a 8 kilométert, aki teheti, Tárnoknál a 7-es főúton tud egy kicsit csalni, és akinek bármilyen infója van, amivel kiegészíteni ezt, azt tegye. A telefon és Viber számunk 0620-55-55-155, PIN pedig egy rövid szünetet tartunk, aztán az anyósülésre beül mellén Király Viktor, és hozza majd a szólót.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatjuk a délutánt a legjobb zenékkel, a munka mellé meghozza a jó hangulatot majd az M-People, a Moving On Up-pal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A felelős ivóvíz felhasználásra figyelmeztetnek a vízművek. Életbe lépett a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról szóló törvény. Nyakunkon a hőhullám. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe holnaptól. A népegészségügy figyelmeztet, fontos a folyadékpótlás. A legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot és gondoskodjunk az UV-védelemről. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre pedig különösen figyeljünk. Ha valakinél a hőkuta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvös helyre és hívjunk mentőt. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek, több társaság is figyelmeztetést adott ki. Mellőzzük a nem létfontosságú ivóvíz használatot, mint a medencetöltés vagy autómosás. A közületi fogyasztókat arra kérték, hogy csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, pormentesítésre, az utak járdák locsolására pedig ne használjanak ivóvizet. A hőhullám idején drasztikusan emelkedhet a vízfogyasztás, ezért fontos a felelős ivóvíz felhasználás annak érdekében, hogy ne kelljen vízkorlátozást bevezetni. Életbe lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Arra is kitért, hogy az új hivatal a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzéséért, valamint a megelőzésért felel majd. Kritikus lesz a következő egy hét hallgazdálkodás szempontjából a Velencei tónál, ezt a MOHOZ kirendeltség vezetője közölte. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, jelenleg a vízminőséggel nincs baj, de a szélcsendes hétvége gondot okozhat az oxigén szintben, ami lokális halpusztulást okozhat. A vízügy közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál, jelenleg 33 cm-es a vízállás. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban, a tragédia a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontnál történt, a baleset körülményeit vizsgálja a hatóság. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül, a Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Túl vagyunk már a hét felén, úgyhogy nem kell sokat kibírni a munkába, csak ez a délután, meg még kettő nap, úgyhogy ez el fog szaladni, főleg, hogyha közben a legjobb zenéket hallgatjuk. Július 29-e van szerda, és dübörögni fog majd Nelly Furtadótól az I'm Like a Bird, a kezdés pedig a pop divájáé Madonna jön, és szól az American Pie, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek. Július 29-e van szerda, a névnaposok, a Flórák és a Márták, a születésnaposok között pedig a most is aktívan autóversenyző Fernando Alonsót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, mi pedig mozgásban maradunk. Jön a 90-es évek egyik legnagyobb slágere, az M People-től, ez a Moving On Up itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, egy gyönyörű dal a 90-es évekből, ez volt az All For One-tól az I Swear, szép napot mindenkinek, jönnek a legjobb zenék továbbra is, hogy földobják a munkaidőt, egy rövid szünet, aztán Naida Alival és a Rapture-rel megyünk is tovább itt a Best-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csak úgy rohan az idő, hamarosan 2 óra lesz, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Michael Jackson és Janet Jackson közöse, a Scream-mel érkezik majd a tesópár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
0: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
3: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
7: Jön a harmadfokú hőségriasztás, a szájvédelmi intézkedések léptek életbe, megkezdődik a parlagfű szezon. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Éjféltől egészen jövő keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az egész országban. A meteorológiai előrejelzés szerint a napi középhőmérséklet meghaladja a 27-29 Celsius fokot, ezért az országos tisztifőorvos a legmagasabb fokú figyelmeztetést rendelt el. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon sok folyadékot, lehetőleg vizet, kerülje a tűző napot 11 és 15 óra között, és ne végezzen megterhelő fizikai munkát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek. Fontos, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. A nagy szárazság miatt a szabadtéri tűzgyújtást is ajánlott mellőzni. Az ország területének mintegy háromnegyedén a legmagasabb fokozatú a szájvédelmi készültséget rendelték el a súlyos vízhiány miatt. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban már meghaladja az ASZÁ Index a jogszabályban rögzített legmagasabb határértéket. A vízügyi igazgatóságok szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban dolgoznak. Gajdos László elmondta, az a cél, hogy a szükséges beavatkozásokat gyorsabban és hatékonyabban végezhessék el, enyhítve a tartós csapadék hiány és a hosszantartó hőség okozta károkat. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Már a napokban tüsszöghetnek a parlagfűtől az allergiások. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. A parlagfű virágpora leggyakrabban orrfolyás, tüsszögést és szemviszketést okozza. Túlnyomóan derült időre számíthatunk, csak később a Dunántúlra sodródhatnak fátyolfelhők. Csapadék nem lesz, a legmagasabb hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum. Holnap is csapadékmentes idő várható, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szikrázó napsütés és betonba döngölő meleg van, úgyhogy abszolút mediterrán a feeling, úgyhogy zenei szempontból is most ebbe fogunk kicsit belekóstolni, ugyanis itt lesz velem Shakira a Lokával, na meg a Bombon is hozza a Viva Espanyát hamarosan, a kezdés pedig az Atomic Kittennél, ez a Tide is High, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A duetteknek mindig van valami extra varázsa, főleg, hogyha két testvérpár áll össze. Ezt tette Michael Jackson és Janet Jackson a 90-es évekből, hozzák most el a Screamet ide a Bestre.

Best FM a legjobb zenék Britney-től volt ez a Crazy. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel, hogy jól teljen a munkaidő. Bekészítettem már a Pussycat Dolls dalát. A hash-hash-sal jönnek majd a csajok.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt az RTF New és a Csak azért is szerelem. Az első emelet dalát dolgozták át zseniálisan. Magunk mögött hagyjuk a feldolgozásokat, és visszatérünk a 2000-es évek felejthetetlen slágereihez. A folytatásban egy olyan dal jön, ami szerintem a fesztivál korszak első mérföldkövét rakta le, ha lehet így mondani. Eric Pitz érkezik, és a Pajo most ide a Bestre.

0: Wave FM. A legjobb
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM.
2: 101.7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban kumlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Tervezett, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Korlátozták a komp közlekedést Mohácsnál. Idén is visszatér Pécs legnagyobb egyetemi nyitóbulija. Újra itt a kánikula. Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását szorgalmazza Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi osztályon történt bántalmazás kapcsán. A detoxikálóban többször is ájultra verte 4 ápoló az erősen ittas őket folyamatosan szidalmazó férfit. Kanizsai Péter az intézmény sürgősségi osztályának vezetője a felvételek után azonnal felajánlotta lemondását. Korlátozták a komp közlekedést Mohácsnál, már július közepétől ideiglenes korlátozást vezettek be Mohácsnál a komp közlekedésnél. Az 5 tonnánál nagyobb ösztömegű járműveket nem szállít a komp. Augusztusig tovább apadhat a Duna, ha nem érkezik nagyobb mennyiségű csapadék. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy a 2018-ban mért rekord is megdőlhet. Mohácsnál most 21 cm, de augusztus elejére az előrejelzések 16 cm-t jósolnak. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint további apadás várható. Így a vízállás 32 cm-re csökkenhet Budapestnél, ami új negatív rekordot jelenthet a főváros esetében, és a mohácsi kompközlekedés akkor állhat helyre, ha emelkedik a vízszint. 5 milliárd forintból készítik elő a Pécs-Budapest vasúti fővonal fejlesztését. Pár napja mutatta be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amelyben a pécsi vasúti fővonal önálló fejlesztési projektként szerepel. A 2035-ig tartó vasútfejlesztési terv egyik alapeleme, hogy minden megyeszékhely versenyképes vonatközlekedést kapjon. A terv részeként megkezdődik a Pécs és Puszta-Szabolcs közötti vonal átfogó fejlesztésének előkészítése, amelyre 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A vonatfejlesztés következtében mások mellett óránként közlekedhetnek majd Intercity járatok Pécs és Budapest között. 89 év után dobott ki a Duna egy hajót, ami meccseki szenet szállított, egészen pontosan a magyar Fulton gőzhajó által vontatott szénszállító uszája került elő a Duna medréből, a Vukovárszeré megyei Valkuapáténál. A magyarok által is lakott falu felbojdult a roncs miatt, sokan utaznak most oda, hogy lássák a Duna gőzhajózási társaság 89 évvel temetett hajóját. Idén visszatér Pécs legnagyobb nyitó bulija, jön a PTE Welcome Fest. A közönséget a Carson Coma, Dash, Jude Law, LL Junior, Kroger, Fiji, illetve George Junior is várja majd mások mellett. Szeptember 11-én és 12-én szervezik majd meg tehát a partit, amelyben köszöntik a Pécsi Egyetemre érkező fiatalokat.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
5: Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávot és a Jegenyés utca északi kijáratát is, tehát ez Zsák utcává vált. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. Jó utat kívánok! A délutáni 33 fokról este 26 fokra csökken a levegő hőmérséklete Baranyában. Tiszta lesz fölöttünk az égbolt, csodálhatjuk majd a csillagos eget. Holnap 18 fokra ébredünk, délután 34-36 fok valószínű. Derült égbolt mellett egy felhő sem lesz az égen, mérsékelt lesz a szél, folytatódik tehát a nyár, visszatér a kánikula a következő időszakban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Friss hírek, információk legközelebb 4-kor, most 3 óra múlt pontosan 3 perccel, folytatódik a szerda délután. A mikrofonnál este Haték H. Horváth László, addig játszom a dalokat megállás megszakítás mentesen. Hamarosan jön a Molokóm, előtt adom a feldolgozást Luke Combs-tól Fescar.
1: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Soundtrack Hit Best FM. Ma este felragyog az év hetedik teliholdja, miután nem lesz felhő felettünk, nyugodtan lehet kísérni majd az égi jelenséget, és ha már itt tartunk, akkor augusztus 12-én napfogyatkozás lesz, ne készüljünk arra, mint 99-ben, ugyanis mindez majd az esti órákban fog történni, nagyjából naplement előtt nem túl sokkal, így is legalább valamennyit megfigyelhetünk belőle, nem szabad szemmel, csak is védőeszközön keresztül. A folytatásban hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is szólnak a dalok, Justin Timberlake például Like I Love You, énekel Rúzsa Magdi, ez pedig már a Red Hot Chili Peppers és az Other Side a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Már is folytatom az időjárás legfrissebb híreivel, talán kezdjünk azzal, hogy holnaptól életbe lép a harmadfokú hőségriasztás, nem véletlenül, hiszen támad a kánikula. Jelenleg is 32-33 fokot mérhetünk Pécsett, ma este teli volt, mint azt említettem. Holnap reggel 19-20 fok, napközben már a 35 fok a jellemző, szikrázó napsütéssel, abszolút felhőmentesen. Pénteken már 37, szombaton és vasárnap 39, míg a jövő hét hétfő 40 fokkal nyit, és a következő hét első fele stabilan tartja a 37-39 fokot, talán majd a másodikban esik vissza a hőmérséklet 32-34 fokra. Ennyit az időjárásról, érkezik már is Prince.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Holnaptól tehát harmadfokú hőségriasztás indul, és még nem igazán látjuk, hogy hol lesz a hőkupola vége. Nem csak magunkra érdemes figyelni a forróságban, hanem a kisállatokra. A kutyát például napközben levinni, szigorúan tilos sétáltatni, hiszen a betonon és az aszfalton nagyon könnyen megéghet a tappancsa. Minden mellett figyeljünk arra, hogy a cica és a kutya előtt mindig legyen friss ivóvíz. A folytatásban délután 4 órakor jönnek majd a legfrissebb hírek és információk, addig játszik Jessie J, ez már a Domino, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A The Killers dalával folytatjuk rövidesen, tőlük szól a Human, előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek Pénzsör és a megyéből Szenti Hajnyitól.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Támogathatjuk a helyi körforgást, szúnyoggyérítést végeznek, emberölés miatt emelt vádat az ügyészség. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Fontos buszjáratok szűnnek meg a komlói vasútvonal újraindítása miatt. Augusztus 1-ével újraindul a vasúti személyszállítás Komlón. A vonal újranyitása azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Ráadásul több fontos buszjárat is megszűnik az egykori Bányászváros és a Dombóvári kórház között. A vasútvonal újranyitása augusztus 1-én lesz, a menetrendet is már ismerjük. A vonatok a reggeli és esti időszakot leszámítva 2 órás ütemes menetrend szerint közlekednek Komló és Dombóvár között majd. A menetrend kialakításának fókuszában a csatlakozási kapcsolatok visszaépítése áll, így a MÁV megbízható csatlakozást biztosít Dombóváron Budapest és Pécs között közlekedő Mecsek Intercity járathoz is. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult, miután egy pécsi gyermekotthon tetejéről lezuhant egy kislány. A pécsi rendőrkapitányság büntető eljárást indított, az intézmény pedig belső vizsgálat keretében próbálja kideríteni, mi is történt. Az egyik pécsi gyermekotthon tetejéről zuhant le július 11-én egy 14 éves lány. Ezt közölte a rendőrség és a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A lányt egy több mint 10 napig tartó engedély nélküli távollét után visszavitték a gyermekotthonba a rendőrség munkatársai. A lány, mint később kiderült, az éjszakai elhelyezésére kialakított helyiséggel egy légtérben lévő konyha tetőablakának biztonsági láncait eltávolította, szökni szeretett volna, majd kimászott a tetőre. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat a Baranya megyei főügyészség egy pécsi férfi ellen. Több mint 60 sérülést okozva ölte meg volt élettársát a férfi januárban. Élettársak voltak, gyermekük is született, de a kapcsolatuk 2025-ben megromlott. A férfi gátlástalanul, embertelenül ölte meg élettársát, jelenleg letartóztatásban van. Tavaly hirdette meg az Agybele Branch nevű adománygyűjtő akcióját a Pécsi Közösségi Alapítvány. 6 hét leforgása alatt 12 kulturális projekt számára 18 millió forint gyűlt össze. Most pedig újabb előremutató kezdeményezések előtt nyílik meg a támogatási lehetőség. Az idei akciót a Támogasd a helyi körforgást felhívással indították el. Több megyében is végeznek szúnyoggyérítést a héten. Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében írtják a szúnyogokat. Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg egyes területein pedig biológiai lárvagyérítés is lesz, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Pécs egyes városrészein és 2 szomszédos településen az inváziós szúnyogfajok ellen lépnek fel.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Augusztus 11-től 14-ig karbantartási munkákat végeznek majd Pécsett a Basamalom utcai vasúti hídnál. A munkák miatt az útátjárót minden nap reggel 8-tól délután 2:30-ig teljes szélességében lezárják. Jó utat! A délutáni 33 fokról este 26 fokra csökken a levegő hőmérséklete Baranyában. Tiszta lesz fölöttünk az égbolt, csodálhatjuk majd a csillagos eget. Holnap 18 fokra ébredünk, délután 34-36 fok valószínű. Derült égbolt mellett egy felhő sem lesz az égen, mérsékelt lesz a szél, folytatódik tehát a nyár, visszatér a kánikula következő időszakban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajni, köszönöm szépen a friss hírek legközelebb 5 órakor a Best FM-en. A következő napokban nagyon meleg lesz és tűzni fog a nap, úgyhogy fel kell készülnünk bőrünk egészségének megőrzésére. Hamarosan jönnek a hasznos tippek, addig is indítom a zenei maratont méghozzá The Killers felvételével. Szól a Human az új évezredből.
3: 101.7 Best FM.

0: 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Holnaptól tehát érvénybe lép a harmadfokú hőségriasztás, úgyhogy oda kell figyelni magunkra és főként a bőrünk egészségére. Nagyon fontos a fényvédő kiválasztása és használata. Olyan krémet érdemes választani, amely véd az UV-a és az UVB sugárzás ellen is. Arcra és az érzékenyebb testrészekre használjunk legalább 30-as vagy inkább 50-es faktorszámú készítményt. Fontos a gyakori kenés, két óránként, valamint izzadás vagy fürdés után mindig újra kell kenni a bőrünket. Arról nem is beszélve, hogy 11 és délután 3 óra között ne menjünk ki a tűzőnapra, és figyeljünk arra, hogy árnyékban is le lehet égni. Egyébként a többszöri leégés erősen megemeli a melanóma kockázatát, amelyet azért azt mondom, hogy jobb kihagyni az életünkből. 30-as, 889, Szentegy hetes, ide várom ma is a közlekedési információkat, SMS-ben és Viberen keresztül. És ha már közlekedés, rövidesen folytatom egy rendőrségi felhívással, addig is velünk lesz Michael Bublé, a Hősök, most viszont jön a 90-es klasszikus személyesen Lutris a McNeil-től, ez az In the Jazz the Way 96-ból.

A legjobb zenék, ez a Szentegyhét Best FM. A pécsi rendőrök ezúttal Végboldog Mária Magdalénát keresik. A 14 éves lány június 24-én engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A lány körülbelül 155 cm magas, sovány testalkatú, haja félhosszú és barna. A pécsi rendőrök arra kérik a hallgatókat, hogyha valaki látta a lányt, vagy éppen tud annak tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést akár névtelenségen megőrzése mellett a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon. A felhívás után hamarosan szól meg Zsíta dala, a Phantom, előtte itt van Kálai Szandrás és a My Baby.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Névnaposok a Flórák, a Márták és a Márték, nekik sok-sok boldogságot. Nézzük a születésnaposokat. 72 éves Tereza Orlovszky, lengyel születésű, egykori német felnőtt filmes, aki a 80-as, 90-es években volt a csúcson, többször is. 72 éves Bárdos Margit színésznő, akit láthattunk a Békülésben és a Mintaapákban is. Illetve 44 éves Fernando Alonso, spanyol autóversenyző, Form 1-es világbajnok. A folytatásban hamarosan 5 órakor jönnek a legfrissebb hírek és információk, addig is itt van Punjabi MC.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Innen folytatjuk rövidesen, többek között Dr. Béressel, előtte Rianával, Bond a Replay-n. Most érkeznek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, majd pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban kumlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Korlátozták a komp közlekedést Mohácsnál. Idén is visszatér Pécs legnagyobb egyetemi nyitóbulija. Újra itt a kánikula. Korlátozták a komp közlekedést Mohácsnál. Már július közepétől ideiglenes korlátozást vezettek be Mohácsnál a komp közlekedésnél. Az 5 tonnánál nagyobb ösztömegű járműveket nem szállít a komp. Augusztusig tovább apadhat a Duna, ha nem érkezik nagyobb mennyiségű csapadék. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy a 2018-ban mért rekord is megdőlhet. Mohácsnál most 21 cm, de augusztus elejére az előrejelzések 16 cm-t jósolnak. Az országos vízjelző szolgálat előrejelzése szerint további apadás várható. Így a vízállás 32 cm-re csökkenhet Budapestnél, ami új negatív rekordot jelenthet a főváros esetében is. A mohácsi kompközlekedés akkor állhat helyre, ha emelkedik a vízszint. 5 milliárd forintból készítik elő a Pécs-Budapest vasúti fővonal fejlesztését. Pár napja mutatta be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amelyben a pécsi vasúti fővonal önálló fejlesztési projektként szerepel. A 2035-ig tartó vasútfejlesztési terv egyik alapeleme, hogy minden megyeszékhely versenyképes vonatközlekedést kapjon. A terv részeként megkezdődik a Pécs és Puszta-Szabolcs közötti vonal átfogó fejlesztésének előkészítése, amelyre 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A vonatfejlesztés következtében mások mellett óránként közlekedhetnek majd Intercity járatok Pécs és Budapest között. Idén visszatér Pécs legnagyobb nyitó bulija, jön a PTA Welcome Fest. A közönséget a Carson Coma, Dash, Jude Law, LL Junior, Crowder, Fiji, illetve George Junior is várja majd mások mellett. Szeptember 11-én és 12-én szervezik majd meg tehát a partit, amelyben köszöntik a Pécsi Egyetemre érkező fiatalokat. Szikora János rendezésében Csehov Sirály című komédiáját űzi műsorra Pécsi Nemzeti Színház 2027 márciusában. A műsorról korábban levett Orbán János Dénes által színpadra írt A Mester és a Margarita című előadás helyett. Orbán János Dénes személyt érintő közéleti események, azaz követő sajtóvízhang volt az ok, ami miatt megváltoztatják a programot. Retro hétvégét tart a MÁV, a Balatonnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon augusztus első hétvégéjén. Az egyik legkülönlegesebb járat a Kaposvárról Komlóra, majd Komlóról Dombóvárra közlekedő Zobák Express lesz a legendás 424-es gőzmozdonnyal, retro hangulatú bisztrókocsival.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: Augusztus 11-től 14-ig karbantartási munkákat végeznek majd Pécset a Basamalom utcai vasúti hídnál. A munkák miatt az útátjárót minden nap reggel 8-tól délután 2:30-ig teljes szélességében lezárják. Jó utat! A délutáni 33 fokról este 26 fokra csökken a levegő hőmérséklete Baranyában. Tiszta lesz fölöttünk az égbolt, csodálhatjuk majd a csillagos eget. Holnap 18 fokra ébredünk, délután 34-36 fok valószínű. Derült égbolt mellett egy felhő sem lesz az égen, mérsékelt lesz a szél, folytatódik tehát a nyár, visszatér a kánikula a következő időszakban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor, hajnyineket köszönöm, innen folytatjuk holnap 3-kor a Besten. További kellemes délutánt a mikrofonnál H. Horváth László. Indítom az újabb zenei maratont, hozom majd Whitney Houston klasszikusát a 90-es évekből, My Love Is Your Love, előtte énekel Rihanna.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Nekem százszor is mondhatod, hogy én

0: Az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem tudom.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Holnap indul a buli, ugyanis kiadták a harmadfokú hőségriasztást, reggel 19, napközben már 35 fokra készülhetünk, pénteken 37, szombaton és vasárnap 39-40 fok lesz, és mindez maradni fog majd a következő hét első felében, talán a jövő hét második fele egy picikét hűvösebb lesz 32-34-es csúcsokkal. Időjárás után dalok megállás megszakítás mentesen, érkezik többek között Anastasia is a One in Your Life, előtte itt van George Michael 90-es klasszikusa, Soul to Funk, a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hét Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Kerner Barbarával, témánk az európai nyaralás.
1: Személyigazolvánnyal 36 országba tudunk utazni, a mi magyar személyigazolványunkkal, de nagyon fontos, hogy mielőtt utazunk, nézzük meg, hogy érvényes-e, készítsünk róla másolatot, ha ellopnák vagy elvesztenénk, akkor meg tudjuk mutatni, hogy mi az a dokumentum, amit elvesztettünk, hogy ezt azonnal a külföldi hatóságok például le tudják tiltani, senki ne tudjon visszaélni vele. Ugyanígy az útlevélnél is nézzük meg, hogy érvényes-e, illetve nézzük meg, hogy az adott célország, ahová megyünk, mit vár el, hogy meddig legyen érvényes az útlevelünk a beutazás utolsó napjáig, vagy akár azt követően fél évig, fontos ezt tudni, lehetőleg ne a repülőtéren derüljön ez ki. És amire itt külön felhívom a figyelmet, hogy az Egyesült Királyságban, hiszen már nem az Európai Unió tagja, útlevéllel kell utazni, oda nem tudunk magyar személyigazolvánnyal beutazni. A kiskorúak utazásánál felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben nem a szüleikkel utaznak, akkor mindenképpen kell egy szülői hozzájáruló nyilatkozat. Ez általában kétnyelvű, magyar és angol nyelvű, elég hosszú dokumentum, tanúkkal kell aláírni, tehát érdemes ezt is időbe beszerezni. Ha úgy döntünk, hogy a házi állatunk is velünk utazik, akkor állatútlevelet kell neki igényelnünk az Európai Unión belül. Ez is egy időigényes, utánjárást igénylő procedúra, tehát itt is azt javaslom, hogy 1-2 hónappal előtte kezdjük el a felkészülést. És amire külön felhívom a figyelmet, az előbb már szóba került az Egyesült Királyság, hogy az odautazó magyar állampolgároknak 2025 áprilisától egy úgynevezett elektronikus utazási engedélyt kell beszerezniük. Ez mobiltelefonon is megoldható, 10 perc maximum, és amennyiben megérkezik az engedély, ez 2 évig érvényes, ezzel beutazhatunk Angliába, Skóciába, Walesbe, Észak-Írországba, de egyszerre maximum 6 hónapig maradhatunk ezekben a térségekben. Ennek a díja, megnéztem, ez körülbelül 24 euró jelenleg. Amennyiben autóval utazunk, legyen nálunk a vezetői engedélyünk, a magyar vezetői engedély az mind a további 26 EU tagállamban érvényes, tehát bárhol tudjuk használni. Nagyon fontos, hogy ennek is ellenőrizzük az érvényességét, illetve amennyiben külföldön ezt ellopják vagy elveszítjük, sajnos meg kell szakítani az utazást és haza kell jönni, azt nem tudják külföldön pótolni. A vezetői engedélyt. Legyen nálunk felelősségbiztosítás, európai balesetbejelentő lap, és azt gondolom, ami a legfontosabb, hogy legyünk tisztában azzal, hogy a célországba

0: bírságokat. Ami nagyon fontos még az autóval utazásnál, hogy ne felejtsük, hogy Cipruson, Máltán és Írországban még baloldali közlekedés van, tehát amennyiben ott bérelünk autót, vagy oda utazunk, akkor erre próbáljunk egy kicsit felkészülni.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Még mindig várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül, a számom este 6-30-as 889-107-es. Folytatódik a Zenei Maraton, rövidesen a Nagy Bogi énekel, de előtte itt a Follow the Flow és a Porszem.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
0: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
2: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Ketszen Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Nyakunkon a harmadfokú hőségriasztás, a vízügy felkészült a Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják.
7: Sivatagi forróság jön, a napokban harmadfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól keddél félig az országos tisztifőorvos. 40 fok körüli értékeket várnak, és sok helyen még éjjel sem hűl le a levegő annyira, hogy reggelre lehűtse a lakást. A felnőtteknek ideálisan napi 3-4 liter vizet kellene meginniuk a tartós kánikulában. Gondolni kell az UV-védelemre is, a naptej és a napszemüveg már alapkellék.
6: Készenlét Paksnál, rendkívüli készenlétben dolgoznak a vízügyi szakemberek, hogy a Duna Extrém alacsony vízállása mellett is zavartalan maradjon a paksi atomerőmű hűtővízellátása. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a paksi szakaszon 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állítottak készenlétbe. Egyelőre nincs szükség szivattyúzásra, de 55 szakember éjjel-nappal szolgálatban figyeli a helyzetet, hogy szükség esetén azonnal be tudjanak avatkozni. A tárca hangsúlyozta, a cél az, hogy a tartós asszály és az alacsony vízállás ellenére is folyamatosan és biztonságosan biztosított legyen az atomerőmű működéséhez szükséges hűtővíz. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Arra is kitért, hogy az új hivatal a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzéséért, valamint a megelőzésért felel majd. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Csapadékra továbbra sem számíthatunk, hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható, északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
8: Hát gyakorlatilag ennyi egy tágabban értelmezhetőbb kategória nincs itt a Night Shift mixek között. Pop és rádiós lágerek. Minden, mindenre is. Megállás nélkül 120 percen keresztül velem White Boy-jal, az első DJ Effendivel a második 60 percben.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.

A Mixcloudon tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Nightshift lemezlovas oda pakolja fel korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt keressétek.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal

Hihetetlen mashupok, soha nem hallott bootlegek, soha meg nem jelent verziók. Egy szóval, Effendi. Ő áll a lemezjátszók mögött 7-től, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk a pop és rádiós lágerek mixét még egy órán keresztül szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Startol a parlagfű szezon. Hamarosan érkezik a hazai dinnye. Éjféltől életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Perzselő napok következnek, éjféltől jövő keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben Magyarország teljes területén. A meteorológusok szerint tartósan extrém meleg várható, ezért különösen fontos a bőséges folyadékfogyasztás és a tűző nap kerülése a déli órákban. Az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre fokozottan figyelni kell. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy senkit, sem gyermeket, sem házi állatot ne hagyjanak parkolóautóban, és a nagy szárazság miatt lehetőleg ne gyújtsanak tüzet a szabadban. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagy mennyiségű dinnye került a piacra, amit tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten is, az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra. A fogyasztóktól azt kérik, hogy válasszák a hazait. Földmozgást észleltek Parajd térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyben az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. Derült, száraz, fullasztó meleg időre készülhetünk, csapadék nem várható, a részleteket azonnal mondom. Csapadék nem lesz a hajnali 12-21 fokról, holnap délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken is rekkenő hőség lesz, csapadékmentes idő várható, de éjszakon a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződhetnek, eső azonban ott sem valószínű. A hőmérséklet péntek hajnalban 14 és 22, délután 34 és 39 fok között alakul. Így fordulunk rá a hét végére, amikor helyenként 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Rögtön az elején. Na. Egy ilyen abszolút félreérthető, de tehát tudod, hogy miről van szó. Egy ilyen Effendis Milleres szendvicsbe benne vagy-e? Hogy... ma te, holnap a Miller, aztán holnap után megint te egy extrába.
3: Viccelsz, hát már
2: rákérdezek.
3: Nem is értem, miért kell ezt a kérdést feltenni.
2: Hát csak csináld. Persze, csináld, és mondd közben a nevemet. Hát jó, mert csak a múlt hétvégén is valami program, meg jövő héten meg nyaralni fogsz.
3: De most még jó.
2: Jó, akkor ezt csak mondom, hogy tisztázzuk a legelején. Jó, tehát akkor ma is, meg holnap után is DJ Effendi, pop és rádiós lágerekkel. Egyelőre most a szokásos élőhelyeden, szerdán.
3: Igen, hát a hazasom egyek addig most
2: mire. Ahogy érzed.
0: Best FM.

0: DJ Effendi.
1: Van az a többször emlegetett sorozat a YouTube-on, a DJ megcsinálja, azt hiszem a,
2: ja, igen,
1: a híres klubhimnuszok, hogy hogyan és miként születtek meg, és ott mondta a Roger Sanchez, hogy ezt mondja, most már ott tart a történet, hogy jönnek oda párok, akik azt mondják, hogy 20 évvel ezelőtt ők erre a dalra jöttek össze. És most otthon hagyták a gyereket, és most eljöttek megint bulizni, és hogy azt mondja, hogy ez valami elképesztő, hogy ő se gondolta volna, hogy ez a dal ez ekkorát fog menni, ugye ezt is többször talán elmondtuk ezt a történetet, hogy ő egy underground dalt szeretett volna még a készülő nagy lemezére csinálni, és akkor megtalálta ezt a Toto lemezt, akkor abból kivette a sample-t, és akkor megcsinálta gyakorlatilag az év legnagyobb klubhimnuszát.
2: Igazi underground dal lett.
1: Abszolút, olyan underground lett, hogy ott romára játszották a rádiók is. Minden
2: azonnal a világsláger lett kb. Vagy hát nem is azonnal, de az lett. Egyébként újabb érdekes info a szcénából, ugye nem rég beszéltünk róla, hogy az Eric Prince nem akarja lejátszani ugye a Columbit most már a fellépésén. Most láttam, hogy fellépés, lejátszott a Columbit.
1: Na de hát várjál, hát én ezt akarom neked most a hetek óta mondani. Hát, hogy szeptember eleje jön az Eric Prince.
2: Tényleg. Viszem a fiamat is.
1: Hát tudom, mert ebben
2: beszéltünk.
1: Hát ezt tudom, és azért mondom, hát ez szeptember 4, talán nem akarok hülyeséget mondani.
2: Na, majd megnézzük.
1: Óbudán.
2: Óbudán?
1: Aha. Na.
2: Hát ott a hely. Ott azért
1: piros betűs nap. Hát szállt, ha még effendi valahol kimozdul.
2: Jól van, jól van.
1: Sok ember. Túlzásban esünk? Majd a Miller megint elviszük a fiatat. Majd elmesélni, milyen volt.

0: előre megbeszéltük ugye akkor ezt a hetet, hogy szerda meg péntek, te meg viszont mondtad, hogy már jövő héten cserébe meg nem leszel. Nyaralás lesz?
1: Igen, igen, egy hét. Egy hét wellness-ezés belföldön, igen. Igen. Hát két gyerek, ezt tudod, hogy milyen az családbarát.
0: Hát azt tudjuk, hogy az minden, csak nem wellness.
1: Hát igen.
0: De jó hangzik.
1: Indul a nyaraltatás, ugye, ahogy szoktuk mondani.
0: Van ilyen, ilyen standard hely, vagy így próbálkoztat mindig mással?
1: Te eddig mindig máshol voltunk. Bár nekem a tavalyi az nagyon tetszett, Visegrádon voltunk, és én mondtam, hogy...
0: És be se ugrottál, ott mész el előttük, és nem... Efi!
1: Nem is gondoltam rá őszintén szóval.
0: Tudom, tehát te rengeteg mindenre nem gondolod. Tudom, tehát te arra se gondolsz, hogy koncertekre kéne menni. Tehát tudom, ez de, a baj. De,
1: most, nem, mert arra gondolok, csak aztán nem megyek el.
0: Okay. Na igen.
1: Szóval,
0: na,
1: szóval igen. Egy nyaralás, és akkor de mégis másik helyet találtunk. Nagyon szimpatikus volt. Jókat is olvastunk, jó videókat láttunk a helyről, úgyhogy bízom benne, hogy minden,
0: jó, de őszintén, jó nekem lesz. Is van két gyerekem, tehát hogy azért nem mentek mindig ugyanarra a helyre, mert már nem megednek benneteket vissza.
1: Hát, ja, végül is igen. Igen, a tavaly az a sólyom röptetés az elég durván sült el, de nem akarok beszélni róla.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Akkor olyan nagyon nem is búcsúzom, mert hát akkor... Hát attól függ, mennyire vagy parti arc, lehet, hogy csak egyet kell aludnod, de inkább kettőt hivatalosan.
2: Tehát is. Le se fekszem, ah, hogy szokták mondani, hogy
1: figyelj,
2: annyiban...
1: Ha bírod?
2: Hát, 30 éve még ment.
1: Még bírtad, jó? Na, szóval, hogy akkor pénteken, holnap után akkor a Night Shift Extrában is akkor DJ Effendi, pop és rádiós lágereket fog pörgetni, úgyhogy akkor nem sokára találkozunk.
2: Így is van.
1: Hello, hello.
2: Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Döntött a kormány, csökkenhetnek a fűtési költségek. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. Nem mindegy, hogy mit eszünk a hőségben. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ősszel 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány a tűzifa áfáját, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az intézkedés célja, hogy segítséget nyújtson annak a mintegy 1,5 millió embernek, aki részben vagy teljes egészében fával fűti otthonát. A kabinet szerint ezek a háztartások eddig kevésbé részesültek a rezsicsökkentés előnyeiből. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna történelmi mélypontot jelentő vízállása miatt. A folyó vízszintje újabb negatív rekordot döntött, ezért az előre kidolgozott biztonsági terv alapján kellett meghozni az intézkedést. A leállítás tervezett lépés, az üzembiztonság továbbra is elsődleges. Holnaptól 3-fokú hőség riasztás lesz, az időseket jelentősen megviselheti a tartós meleg, ezért nem mindegy, hogy mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúság érzés, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökkent, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban, napokban. Csapadékra továbbra sem számíthatunk, hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható, északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hát ennyi utasítást egy óra alatt, lobbancs lángra, mondd a nevem, tedd fel a kezed az égbe. Flip the script, throw your hands in the air, természetesen erről van szó, meg a Say My Name-ről, mert ugye a Destiny's Child is érkezik a következő órában, meg a Take That, a Relight My Fire-rel, és egy Westlife, Uptown Girl, ezzel indulunk.
3: Ez a Night Shift a Best

0: vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

így születtek meg ezek a szép sztorik. Gyönyörű lánya, fejes sportkocsi, az emlékben nem kopik. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztorik.

Best FM a legjobb zenék, a legfrissebb plegykák Madonna jövői turnéjával kapcsolatban az, hogy nem lesz turné. Viszont állítólag egyetlen európai helyszínen lesz majd koncertje, a londoni Hyde Parkban, viszont rögtön egymás után három este, mert hogy ilyet még senki nem csinált. Jön a Give It To Me, a Best FM.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Neste FM, a legjobb zenék. Yeah.

Best FM a legjobb zenék. Holnap meccs lesz az Üllői úton, és szerintem már mindenki tudja, hogy ez mit jelent. Ugye, hogy a grupam a környékén ilyenkor egész nap tilos megállni, reggel 6-tól éjfélig, Albert Flórián út, Bláthy Otto utca, és a többi, és a többi, és ráadásul délután 3-tól éjfélig még szakaszos és időszakos lezárásokra is kell számítani.

Best FM a legjobb zenék. Mindig általában úgy szokott lenni, hogy a nagy világsztárok Amerikában kényelmesen körbe turnéztatják magukat, Európában pedig nem teszik a lábukat. Már Britney Spearsnél ez pont fordítva van, vagy lesz legalábbis. Hát hónapokkal ezelőtt azt mondta, hogy ő többet az életben az Egyesült Államok területén fel nem lép.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ne enyhül a hőség, jön a harmadfokú riasztás. Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Világbajnok lett a női karcsapat. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. A hét hátra lévő részében sem enyhül a hőség, éjféltől egészen jövő keddig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben országszerte. A tartós kánikula komoly megterhelést jelenthet a szervezetnek, ezért ajánlott sok vizet inni és kerülni a megterhelő fizikai munkát és a napot, főleg 11 és 15 óra között. Az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek fokozott odafigyelést igényelnek. Emellett senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot autóban, a kiszáradt növényzet miatt pedig mellőzni kell a szabadtéri tűzgyújtást. Fontos betartani a fürdőzés szabályait, ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Országos Szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Már a napokban tüsszöghetnek a parlagfűtől az allergiások. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. A parlagfűvirágpor a leggyakrabban orfolyás, tüsszögést és szemviszketést okozza. Világbajnok a magyar női karcsapat, a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna és Katona Renáta alkotta együttes aranyérmet nyert a hongkongi vívó világbajnokságon. A magyarok az azeri és a japán válogatott legyőzése után az elődöntőben egyetlen tussal múlták felül a címvédő franciákat, majd a fináléban Kína ellen fordítottak és 45-41-re diadalmaskodtak. Csapadék nem lesz a hajnali 12-21 fokról, holnap délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken is rekkenő hőség lesz, csapadékmentes idő várható, de éjszakon a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződhetnek, eső azonban ott sem valószínű. A hőmérséklet péntek hajnalban 14 és 22, délután 34 és 39 fok között alakul. Így fordulunk rá a hétvégére, amikor helyenként 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, aki hajlandó egy jó zenekar, jó koncertjéért utazni egy picikét. Hát akkor augusztus 22-én mindenféleképpen induljon el Ausztria irányába, mert hogy ott két jó zenekar, két jó koncertje lesz egymás után. Ugyanis a Koshinnal együtt lesz majd látható és hallható élőben a most érkező Stereo MC-s. Jön a Connected, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék egészen jövő hét szerdáig, centire pontosan, mindig ugyanolyan időjárás lesz. Nagyjából már ma is ebből kaptunk egy kis ízelítőt, de hát az igazán rock and roll nyár az majd holnap tér vissza. És mondom még egyszer, jövő szerdáig 38-40 fokos nappali maximumra lehet számítani, szél és csapadék nélkül.

Best of a legjobb zenék. 7 év, 3 nagy lemez, meg egy best of válogatás. Ennyi fért bele a Cut and Move viszonylag rövid karrierjébe, de ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy a dance zenét megismertessék és megszerettessék a dánokkal, és ahogy az Aqua mondta, ha ők nem lennének, akkor most mi sem lennénk. Jön a Get Serious!

Bestefem a legjobb zenék. A The Rasmus él és virul, hogyha esetleg valaki nem hallott volna róluk az In The Shadows óta. Annyira pörögnek jelenleg is, hogy a komplett szeptembert Kanadában és Amerikában fogják turnézással tölteni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan harmadfokú hőség riasztás lép életbe. Kezdődik a parlagfű szezon, folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Éjféltől ismét harmadfokú hőség riasztás lép életbe az egész országban. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a tartós hőség és az alacsony folyóvízszintek miatt a kormány rendkívüli intézkedésekre is felkészült. A Duna rekord közeli alacsony vízállása miatt a Paksi atomerőmű 3-as blokkját előre tervezetten leállították, ugyanakkor a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország villamos energiaellátása továbbra is biztonságos. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusító helyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Földmozgást észleltek Paraj térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyben az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. Csapadékra továbbra sem számíthatunk. Hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható. Északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Rap és hip-hop szerelmesek, tietek lesz a következő óra, minden túlzás nélkül állíthatom. Érkezik majd Warren G a Regulator, itt lesz Alia a Try Again-nel, jön Subbase Monster a négy ütemmel, Busta Rhymes hozza Mariah Carey-t és az I Know What You Want-ot, de még lesz Dalunis I Got Five On It és 50 Cent Candy Shop is, mindez a következő órában.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, hogy mondani szokták, már csak bekerülni egy ilyen népsorba is megtiszteltet. És szerintem Warren G is így érezte magát 1995-ben, mert hogy több Grammy kategóriában is jelölték, nem nyert végül. De hát olyan idézőjelben ellenfelei voltak, mint Coolio, Snoop Dogg, Queen Latifah, vagy éppen a Salt and Pepper. Jön a Regular.

Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en. Been a long time. Long time.

Best FM a legjobb zenék. 23. októberében járt itt utoljára 50 Cent Budapesten, és akkor az előzenekarra a most érkező Busta Rhymes volt. Vele kapcsolatban pedig volt mindenkinek egy kérdés a fejében, hogy vajon ezt a dalt Busta Rhymes hát mennyire tartja a saját életművel részének. Hát mindenki megkapta rá a választ. Persze, hogy nem hagyta ki a repertoárban, és persze, hogy ezt énekelték a leghangosabban a Pap Lászlóban. Jön az

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A régi sulibulikból meg a tini diszkokból a lassúzós blokk még megvan? Hát elég sok odapasszoló szám érkezik a mai utolsó 60 percben. Jön Janet Jackson a That's the Way Love Goes-zal, itt lesz majd a Spice Girls a Viva Forever-re, jön Show Lyman, You Might Need Somebody, illetve Zsarul, a Shantival és az Always On Time-mal, a Blue és a One Love után.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék, vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. 30 órás napokra, meg egyszerre 3 Will Smith-re lenne szükség ahhoz, hogy a korábban tett ígéreteket az összes folytatásra kapcsolatban záros határidőn belül teljesíteni lehessen. Most a Men in Black 5. részével kapcsolatban jöttek megint hírek. Állítólag az 5. rész egyfajta keretbe rendezi az egész sorozatot. És pont úgy, mint az első részben, ahogy Tommy Lee Jones keresett magának utódot, állítólag az 5. részben ugyanez lesz, csak Will Smith keresi a megfelelő fekete ruhás utódot. Men in Black jön az első rész betétdala itt a Best.

Best FM a legjobb zenék, Have a Nice Day, ezt majd holnapra kívánom mindenkinek, mára meg jó éjszakát, ennyi volt a szerda, ennyi volt a Night Shift, holnap csütörtökön 120 perc dance-el indítjuk majd a csütörtök estét. Jön a Bon Jovi-nek, megyek, jó éjszakát, sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.